Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 25-e, csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a geopolitikai napról legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss hírek és videók érdekében.

drámai hírösszefoglalón következik. Az amerikai elnök Donald Trump kijelentette, az iráni háború véget ért. A Washingtoni National Mellonban tartott, az USA 250. születésnapjára rendezett, egy éves fesztivál kezdetét jelképező nagy gyűlésen Trump elmondta, 3000 év után először végre béke lesz a Közel-Keleten. Kijelentése akkor hangzott el, amikor a Pentagon arra sürgette a kongresszust, hogy hagyjon jóvá egy 88 milliárd dolláros kiegészítő finanszírozási csomagot. Donald Trump kijelentette, az Iránnal kötött bármilyen végleges megállapodás, amely díjakat tartalmaz a Hormuzi szoroson keresztüli hajózásra, vagy tengeri tranzitra elfogadhatatlan lenne az Egyesült Államok számára. Az elnök azzal élvez, hogy az engedélyezési díjak precedens teremtenek, ami hasonló követeléseket ösztönözhetne mással is. Ha ezt megtennéd és ők, akkor más emberekért is meg kell tenned, jelentette ki. Én sem engedélyezném, ez mindent megváltoztatna. Izrael 2023. október 7-e óta Gázában, Libanonban, Szíriánban és Iránban vívott háborúinak költsége közel 205 milliárd dollár tesz ki, jelentette az izraeli média. A kormányzati kiadások, az amerikai segélyek, valamint a termeléskiesés együttes összege a konfliktusok teljes gazdasági költségét közel 205 milliárd dollárra becsüli a jelentés szerint. A számítás nem tartalmazza az állam által nem fedezett egyéni veszteségeket, vagy a magánszektor összes veszteségét, hozzátéve, hogy a teher tovább növekedhet, amennyiben a konfliktusok folytatódnak. Az európai szövetségesek erős támogatási jelzést akarnak küldeni Ukrajnának a júliusi ankarai NATO csúcstalálkozón, jelentette ki Friedrich Merz német kancellár, miután Berlinben fogadta Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Lengyelország vezetőit. Az üzenet Oroszországnak. Ukrajna továbbra is erős maradt, mondta el Merz. Egy közös sajtótájékoztató, miután a vezetők videóhívást folytattak, Mark Rutte NATO főtitkárral. Merz elmondta, Németország azt javasolja, hogy az európai NATO szövetségesek tegyenek erős finanszírozási kötelezettségvállalást Kijev felé, hangsúlyozva, hogy Európa Ukrajna iránti támogatása nem ingadozik. Emellett meghívta Emmanuel Macron francia elnököt, Keir Starmer brit miniszterelnököt, Giorgia Meloni olasz miniszterelnöket, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnököt az úgynevezett E5 formátumú tárgyalásokra a július 7-e és 8-a között az Ankarában megrendezésre kerülő csúcstalálkozó előtt. Chicago polgármestere Brandon Johnson hivatalosan nincs a török örökség hónapjává nyilvánította augusztust, elismerve a török-amerikai közösség hatalmas hozzájárulását a város kulturális, társadalmi és gazdasági életéhez. A hivatalos nyilatkozatot Halil Demirtnek, a Török Fesztivál Kulturális Örökségvédelmi Konvenció Bizottságának elnökének adta át. A város elismerésének részeként a török örökség és kultúra növekvő hatására Chicagóban és azon túl. A nyilatkozat kiemeli a török kultúra, történelem, hagyományok, konyhaművészet, zene és közösségi szolgálat ünneplésének fontosságát. A bejelentés mindösszehetekkel a harmadik éves török fesztivál előtt érkezett, amely 2026. augusztus 1-e és 2-a között kerül sor az Illinois Tinley Parkban.

0: OTRT Türkiye Hongya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: A hajók megkezdték az átkelést a hormuzi szoroson, az ENSZ hajózási ügynökség által indított új rendszer keretében.

amely a konfliktus miatt ott rekedt a hajó evakuálását célozza meg. A hajók már elkezdtek áthaladni a terv keretében, közölte szerdán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet IMO, azonban nem mondta el, hogy melyek haladtak át a szoroson. A kezdeményezés, amelynek kidolgozása hónapokat vett igénybe, lehetővé teszi, hogy a Perzsőből bereket, mint egy 11 000 tengerész szállító több száz hajó áthaladjon a hormuzi szoroson, jelentette be az IMO kedden. Az LSLG szerdai hajókövetési adatai szerint az elmúlt 12 órában legalább két száruzáru szállító és egy teherhajó haladt át a Hormuzin a rendszer keretében. Donald Trump amerikai elnök elmondta, Recep Tayyip Erdoğan elnök iránti tisztelete miatt vesz részt az Ankarában megrendezésre kerülő NATO csúcs találkozón. Valamint hozzátette, a találkozót egy másik országban tartanák, valószínűleg nem vett volna részt. Szerdán a Fehérházban újságíróknak nyilatkozva Trump Türkiyét erős NATO szövetségesként jellemezte, amely jelentős katonai képességgel, illetve nagy mennyiségű katonai felszereléssel rendelkezik. Hozzátéve képességeit gyakran alábecsülik. Felhívta a figyelmet az ország kiterjedt haditechnikai készletére és a Washingtonnal fennálló, hosszú múltra visszatekintő védelmi kapcsolataira. Ha a csúcsot nem Türkiyében tartanák, nem hiszem, hogy részt vennék rajta. Az Erdoğan elnök iránti tisztelete miatt veszek részt, közölte Trump. Venezuelát és Japánt heves földrengések rázták meg, miközben a venezuelai földrengés szökőárfigyelmeztetés kiadásához vezetett a térségben. A venezuelai földrengés erősségét először 7,1-re, míg a japánit 6,9-re besülték. Az Egyesült Államok Geológiai Intézete szerint a venezuelai földrengés körülbelül 10 km mélységben a partmenti Moron település közvetlen nyugati részén következett be. Az erős rengések Caracast is súlyosan érintették, és a térség megrázkódása miatt a magas épületek lakóit kiürítették. Az Amerikai Geológiai Intézet arról számolt be, hogy Venezuelában később egy második, hetesnél erősebb földrengés következett be. Azonban később az intézet frissítette korábbi becsléseit, és a következőeket nyilatkozta. Ez a földrengés egy kettősrengés második része volt. A 7,5-ös erősségű földrengés előtt egy 39 másodperces, egy 7,2-es erősségű következett be. Végezetül. A görög sajtó szerint Athén aggódik a török egyiptomi közeledés miatt. A Katimerini című lap aggodalom Kairó Ankara közeledése miatt Athén álláspontja című cikke szerint Egyiptom nem tájékoztatta Athént a Kairóban lezajló négyoldalú egyeztetésről, amely a Szaúd-Arábia, Pakisztán, Türkiye és Egyiptom vett részt. A cikkben, amely szerint Görögországot inkább a líbiai kérdés foglalkoztatja, utalnak Ibrahim Kalin, a Nemzeti Hírszerző Szervezet elnökének a tegnapi bengázi látogatására, és azt írták, hogy Türkiye az utóbbi időben közeledik a Haftarékhoz, amely a Líbiának keleti részén befolyásos családja. A cikkben továbbá kifejtették, hogy az Athén és Kairó közötti bizalom nem csak azért megrendült, mert Athén nem tájékoztatták a Kairóban lezajlott négyoldalú egyeztetésről, amelyen Szaúd-Arábia, Pakisztán, Türkiye és Egyiptom vett részt, hanem az elmúlt 12 hónapban történt események sorozata is megrendítette a bizalmat. Kedves hallgatóink! A mai híradónk végére ért, most pedig Denis Szeki Buschekre Szomba Hargeldis dalával jelentkezünk.

Modern világ egyik legnagyobb rejtélyétől nemzetállamok szörnyű jogai és a multinacionális vállalatok dollárbilliós tökéreje közötti hatalmas küzdelmet vesszük gyorcs alá. Kérdések értelmű, egúttal megrendítő. Valójában ki irányítja a globális alapokat?

0: Azok az államok, amelyek határokat húznak és hadseregeket tartanak fenn, vagy a határokat nem ismerő óriás vállalatok, amelyek mérleg fő összege számos ország nemzeti jövedelmét is meghaladja. Van egy nagyon friss fejlemény, amely konkrét formát ad ennek az elvont kérdésnek, és a szó szoros értelmében megrázó nemzetközi diplomáciát és a pénzügyi folyosókat. Minden figyelem teljesen egy olyan hatalmas alap felé fordul, amelyet a terv szerint Iránnak nyújtanak. Kedves hallgatóink, 2026. június 16-án a Nemzetközi Hírügynökségek egymást követően beszámoltak egy történelmi jelentőségű megállapodásról, amely az Egyesült Államok és Irán között zajló háttérdiplomácia eredményeként jött létre. Azt a hírt olyan globális média orgánumok, mint a Reuters és az Al Jazeera címlapon tették közzé. A megállapodás fő témája egy pontosan 300 milliárd dolláros iráni újjáépítés és befektetés alapra vonatkozik. A hírek részletei érdekesebbé teszik a helyzetet. Alig száradt meg a tinta a megállapodáson, a jelentések szerint a 300 milliárd dolláros alap több mint felét, azaz körülbelül 160 milliárd dollárt már is lekötöttek. Ez a nagy kérdőjel, ki is miért tett le ilyen gyorsan az asztalra milliárdokat egy olyan projektben, amely a Közel-Kelet egyik legkritikusabb szereplőjének, Iránnak a globális rendszerbe való újbóli integrációját télozza. Az ő technikai és politikai részleteit az amerikai kormányzat egyik fontos alakja, G.D. Vance hozta nyilvánosságra. Vance kijelentései az alapok működési mechanizmusát illetően meglepőek. Ez az alap nem az amerikai adófizetők csebéből származó állami támogatás, sem pedig a Marshall tervhez hasonló doktrina. Egy teljesen új geoekonomiai modell áll előttünk, amelynek kialakításában az államok csupán közreműködtek, finanszírozását és irányítását azonban teljes mértékben a multinacionális vállalatok, a vagonkezelési óriások és a globális befektetési konszorciumok vállalták magukra. Most mit mutat ez nekünk? Évek óta szankciók sújtják Iránt, amelynek kőolaj és földgáz infrastruktúrája modernizálása szorul, és ipara technológiai átalakulása vár. Az Irán másik oldala olyan globális tőkeholdingok, amelyek ezt a potenciált nyereségforrásnak tekintik. G.D. Vance magyarázata szerint a 300 milliárd dolláros alap kezelési mechanizmusa a multinacionális bankok és alapkezelők által ellenőrzött letéti számlákon, azaz úgynevezett escrow számlákon keresztül fog működni. A vállalatok befizetik a pénzt, Irán kőolaj és földgáz bevételei pedig biztosítékként szolgálnak majd ezeknek a vállalatoknak. Pontosan itt válik világossá az államok volt vállalatok kérdés válasza. Politikai akaratból Washington és Teherán leülhet egy asztalhoz, és aláírhat egy diplomáciai jegyzőkönyvet. Azonban a jegyzőkönyv életbe léptetése, a gyárak működése, a csővezetékek lefektetése teljes mértékben a tőkeáramlástól függ. Az államok itt szinte szabályozókká, vagyis a játékszabályokat megfogalmazó bírókká válnak, míg a vállalatok a pénzeszközöket kezelő, a terepen közvetlenül működő főszereplőkké válnak. A tőke természetéből adódóan nem kedveli a politikai kockázatokat. Ha azonban a haszonkulcs nagyobb, mint a geopolitikai kockázat, akkor a vállalatok saját mechanizmusokat hoznak létre a kockázatok kezelésére. Az Iránba irányuló pénzügyi támogatás azt jelenti, hogy a globális vállalatok égüzennek az államoknak. Lépjek félre, a diplomáciát mi fogjuk finanszírozni. A Türkiye Hangya Rádió kedves hallgatói, ennek a helyzetnek a globális politikára gyakorolt hatásai rendkívül mérehatóak. Az ilyen a vállalatok által kezelt hatalmas alapok képesek arra, hogy túlszulejtsék az államok külpolitikáját is. Képzeljék el, hogy holnap kormányváltás történik az Egyesült Államokban, és az új elnök egoldalúan fel akarja mondani ezt az Iránnal kötött megállapodást. Ekkor nem csak a teheráni kormánnyal kerül szembe, hanem a saját országának azon hatalmas pénzügyi lobbijával volt vagyonkezelő vállalataival is, amelyek milliárd dollárokat fektettek be Iránban. A vállalatok vagyonkezelés olyan globális védőpajzsot alkot, amely megolja a nemzetközi megállapodásokat az államok szeszélyeitől. Az iráni újjáépítési alap példát mutat arra, hogy a 24. században a geopolitika nem csupán a tábornokok térképei, vagy a diplomaták diplomáciai jegyzetei alapján alakul. Ma a világ a nemzeti vagyonalapok és a multinacionális magánalapok közötti hatalmi küzdelem szénterévé vált. Ebben a küzdelemben a mérnek nyelve napról napra azoknak a vállalatoknak a javára billen, amelyek kezükben tartják a pénzt és a logisztikát. Kedves hallgatóink, a TRT Türkiye Hangja Rádiónál szerkesztett műsorunk végéhez ért. Bárhol is éljenek a világon, tartsanak velünk. Őszinte üdvözlettel!
1: Gazdaságpolitikai napló.

Kedves hallgatóink, ha lemaradtak volna a mai híreinkről, tekintsük át őket együtt. Venezuelában 7,2-es, majd 39 másodperccel később egy 7,5-ös erősségű földrengés zajlott le. Mindeközben Athén aggódik a török egyiptomi közlekedés miatt. Trump közölte, lezárult az iráni háború, valamint Irán elfogadhatatlanul követeli a szállítási tranzindíjakat a végleges megállapodás értelmében. Mindeközben Izrael október 7-e vívott háborúinak költsége megközelíti a 205 milliárd dollárt. Emellett Trump elmondta, Erdoğan az oka annak, hogy részt vesz az ankarai NATO csúcs találkozón. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk ezzel véget ért. Tartsanak velünk holnap is, budapesti idő szerint 1 órakor, ismét a híreinkkel és érdekes programokkal jelentkezünk. Szép napot kívánunk!